0: ɛrɛtɔn ka wɛrɛ ilɛrɛ ni kalɛ ni kunɔ idi uol hada
1: yɛnyɛ maskamɔl yɛidi
0: nɔkɔrɔdɔ tɔgɔ charles dangondo